0: turisták számában is érzékelhető. Egyes hegyvidéki térségekben már most több külföldi vendéget fogadnak, mint korábban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kapöfett, nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az idei év kulcsfontosságú az elektromos személyi és a digitális pénztárcák rendszerének kiépítésében. Ismét kiírják a tendert az egykori Várad szőlősi piac helyén létesülő parkolóházra. Természeti katasztrófák előrejelzésére készített mesterséges intelligencián alapuló alkalmazást a Google. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A román állampolgároknak is joguk van korszerű, digitalizált és minőségi közszolgáltatásokhoz. Az idei év pedig kulcsfontosságú az elektronikus személyazonosító igazolvány és a digitális pénztárcák rendszerének kiépítésében. Közölte Facebook oldalán Nikus Hortán. Az államfő szerint az állampolgároknak lehetőséget kell biztosítani a távoli elektronikus azonosításra és dokumentumok aláírására. A közszolgáltatások többségének pedig egyszerűnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Nikus Hortán arra is kitért, hogy az állami vállalatok reformja elengedhetetlen és nem halasztható tovább. Hozzátette, egy erős államhoz erős vállalatokra van szükség. Nagyvárad önkormányzata ismét meghirdeti a pályázatot egy 335 férőhelyes, többszintes parkolóház építésére. A helyszín a már 2024-ben lebontott egykori Várad szőlősi piac. A több mint 7 millió euróra becsült beruházás teljes egészében a helyi költségvetésből finanszírozzák. Noha 2021 végén még úgy jelentették be a projektet, hogy magánfinanszírozást is bevonnak a megvalósításhoz. Szerkezetét tekintve a leendő parkoló alaksorból, földszintből és 4 emeletből áll. A parkoló alternatívát kínál majd azoknak a környékbeli lakosoknak, akik elvesztették az utcai parkolóhelyeiket a Várad szőlősi mobilitási folyosó kiépítésének megkezdése után. A kivitelezési határidő a szerződés szerint 1 év. Természeti katasztrófák előrejelzésére készített mesterséges intelligencián alapuló alkalmazást a Google. A Ground Source nevű modell betanításához a Gemini-t használták, amely az interneten elérhető nyilvános adatokat használta. Elsőként a villámárvizek előrejelzését célozták meg, de a modell más természeti katasztrófákra is alkalmazható. Több évtizednyi adatot dolgoztak fel. 2,6 millió egykori villámárvízről készült jelentést vettek nyilvántartásba 150 ország lakóövezeteiből, hogy akár 24 órával korábban megjósolják az esetleges katasztrófát. Az előrejelzés már elérhető a Google FlatHub nevű oldalán, amely révén a közösségek jobban fel tudnak készülni az esetleges katasztrófákra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Big.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A következő három év során 14 ezer lecsökkentik a folyamatos kórházi ellátásra szánt ágyak számát. A kormányhatározat mától lép hatályba. Az oktatási szakszervezetek általános sztrájkot helyeztek kilátásba május 25-re, amelyet egy figyelmeztető sztrájk előz meg május 18-án. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. A gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak nagyban hozzájárulnak a vidéki ingatlanok népszerűségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 14 ezerrel csökkentik a folyamatos kórházi ellátásra szánt ágyak számát a következő három év során, közölte az egészségügyi tárca ideiglenes vezetője Cseke Attila. Jelenleg ezeknek a kihasználtsága 51% az akut betegek esetében és 60% a krónikus betegek esetében. A 2026-2028 közötti időszakra vonatkozó, a kormány által elfogadott országos ágyszámterv előírja a folyamatos kórházi ellátásra finanszírozott ágyak számának optimalizálását az egészségbiztosítási pénztárak által. A kormány határozat mától lép hatályba. Az ideiglenes miniszter hangsúlyozta, hogy az országos terv kiszámíthatóságot, stabilitást és hatékonyságot biztosít a folyamatos kórházi ellátás területén. Az egyszem megyei elosztását az egészségügyi miniszter rendelete határozza meg, amelyet az országos egészségbiztosítási pénztár és az egészségügyi minisztérium mutatói alapján dolgoznak ki. Az oktatási szakszervezetek általános sztrájkot helyeztek kilátásba május 25-re, amelyet egy figyelmeztető sztrájk előz meg május 18-án. Derül ki a közoktatás két legnagyobb szakszervezeti tömörülése, a Spiruharet és a Feszélyei belső tájékoztatójából. A végső döntést a szakszervezeti tagok körében tartott referendum alapján hozzák meg. A lehetséges munkabeszüntetés komoly hatással lehet a tanév végére. A sztrájk időtartamától függően az utolsó tanítási modul jelentősen felborulhat. Ebben az időszakban zajlanak a dolgozatok, az évvégi jegyek lezárása. Sok diák számára pedig a jegyek javítása. A legnagyobb aggodalom azonban a végzős évfolyamokkal kapcsolatos. A 12-esek számára a tanítás június 4-én ér véget. Ezt megelőzően pedig jelentkezniük kell az érettségire. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak nagyban hozzájárulnak a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő vételárakhoz. Románia legdrágább falusi házait, pontosabban négyzetméterenkénti átlagárait Bukarest, Kolozsvár, Brassó és Temesvár agglomerációs övezete vonultatja fel. Derül ki az immobiliare.ro elemzéséből. A trend a világjárvány idején indult el, és mára életmódbeli választás vált az udvar és a bőségesebb tér iránti igény miatt. Mindezek mellett ma már az agglomerációs települések jobb infrastruktúrát és gyorsabb városi kapcsolatokat kínálnak, mint a korábbi években.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Zöld utat kapott az Alkotmánybíróságtól a proszumerekre vonatkozó törvény. Hétfőtől ismét a Kornélió Koposz utcai 2-es számú kórházi egységben működik az átmenetileg áthelyezett járóbeteg ambulancia. A közel-keleti konfliktus megváltoztatja a turisztikai trendeket.

0: használni vágyók a biztonságosabb úti célokat keresik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Zöld utat kapott az Alkotmánybíróságtól a proszumerekre vonatkozó törvény. A jogszabály 400 kW-ra emeli annak a beépített teljesítménynek a határát, amelyre az áramtermelő fogyasztók mennyiségi kompenzációt kérhetnek. Így azt az áramot, amit nappal vagy nyáron pluszban megtermelnek, este vagy télen felhasználhatják az országos hálózatból. A jogszabály lehetővé teszi a megtermelt többletenergia értékesítését a napenergiából áramot termelő berendezéshez közvetlenül kapcsolódó más fogyasztók számára. Valamint azt is, hogy a többletenergiát a prosumer egy másik fogyasztási helyen használhassa el. Feltéve, hogy a két fogyasztási helyet ugyanaz a szolgáltató és áramelosztó vállalat látja el árammal. A jogszabály arra is módot ad, hogy a többletenergia értékét leírják a gázszámlából, ha a prosumernek ugyanaz a cég az áram és a gázszolgáltatója. Hétfőtől ismét a Kornélió Koposzó utca 2-es számú kórházi egységben működik az a járóbeteg ambulancia, amely korábban a Fő utca 37 szám alatti poliklinikán fogadta a pácienseket. A pácienseket arra kérik, hogy az említett időponttól kezdve már az újra megnyitott helyszínen jelentkezzenek vizsgálatra. Azokat, akik korábban a Fő utcai rendelőbe kaptak időpontot, már értesítették a változásról. Így az átállás várhatóan zökkenőmentesen történik. A járóbeteg rendelést még tavaly októberben helyezték át ideiglenesen, hogy lehetővé tegyék a Koposz utcai kórház épületének felújítási és energiahatékonysági korszerűsítési munkálatait. A beruházás befejezésével a rendelés most visszatért eredeti helyszínére. A Közel-Keleten kialakult konfliktus a romániai utazási szokásokban is érezteti hatását. Egyre többen mondanak le az olyan korábban népszerű úti célokról, mint az Egyesült Arab Emírségek vagy Jordánia, és inkább Európa országait vagy belföldi turisztikai célpontokat keresnek. Az Irán ellen indított háború nyomán kibontakozott konfliktus hatására megváltozott trendet már érzik a hazai turisztikai ügynökségek. Szakértők szerint Románia egyértelműen profitálhat ebből, sokan ugyanis újra felfedezik az országot. Románia biztonságos, a hagyományos szolgáltatások jók, az árak pedig mindenféle pénztárcához igazodnak. A tendencia külföldi turisták számában is érzékelhető. Egyes hegyvidéki térségekben már most több külföldi vendéget fogadnak, mint korábban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kompöfett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Majális, ahol a tavasz életre kel. Fesgő hangulat, színes forgatag, óvodai és iskolai rendezvények és egy kihagyhatatlan kézműves vásár. Ez a Festum Varadinum Majálisa. Május 8-a és 10-e között találkozzunk Nagyváradon, ahol családi programok, koncertek és gasztroélmények várnak. Ünnepeljük együtt a tavaszt, mert ez a közös pont. Részletekért kövess minket Facebookon, Instagramon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
1: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

Magyarországon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! A Festumvaradinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
1: Irigy, Hónajmirigy,
0: Konyha,
1: Hooligans,
0: Kicsi Gesztenye Klub,
1: Gangsta Zuli és a Kartel,
0: Jude Law,
1: Mobilmánia Viki Rágyulával,
0: Budapest Folk Band,
1: Betonhofi,
0: Sárik Péter Trió és Kosika,
1: Ladány Bele 27,
0: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
1: Váradi Roma Café,
0: Subtons,
1: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
0: Részletek a Facebookon és a festumvaradinum.ro oldalon.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon.
0: Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos. És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
4: Ez a Plusz FM.
0: Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a plusz.

0: Klassz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Homok vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek! Magyar

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
3: van És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. Társadalmi célú hirdetés.
1: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.